0: Good morning. It's already good noon.
1: Jó reggelt, lassan dél van.
0: And this is the second day for this seminar, this group.
1: Ennek a csoportnak, ennek a szemináriumnak ez a második napja.
0: And we begin again with the prana and pranayama.
1: Újra kezdjük a pránával és a pranayammal.
0: So I will not begin again from beginning.
1: Nem fogom az elejéről kezdeni.
0: So many you have at home instruments, what you call computer, iPad, iPhone. You can hear the lecture about this.
1: Sokatoknak van otthon számítógépe, iPad-je, iPhone-ja, amin nézhette, hallhatta.
0: And there are about 4 stations Swamiji TV.
1: 4 csatorna van a Swamiji TV-n.
0: And one is for Europe.
1: Egy Európának.
0: With the 2 kind of volumes or the quality.
1: Kétfajta minőséggel.
0: High definition, middle definition. And for the part of America.
1: Aztán van egy csatorna Amerikában.
0: The Pan America.
1: Pan Amerikában.
0: And next for the Australia and Japan and that part of the world.
1: És van egy Ausztráliának, Japánnak és a világ azon részének.
0: According to the different times.
1: A különböző időzónák szerint.
0: So you can benefit anywhere.
1: Tehát bárhol élvezheted.
0: Wherever there is an internet connection, you can see that.
1: Ahol van internet kapcsolat, ott nézheted.
0: On the lake, on the island, in the forest, anywhere.
1: A tavon, a szigeten, az erdőben, akárhol.
0: The subject of the prana, which we are continuing.
1: A pránák témája, amit folytatunk.
0: And generally we begin with the pranayama.
1: Általában pranayamával kezdünk.
0: And so there are 3 different kind of pranayama.
1: 3 különböző fajta pranayam van.
0: And it's called the Purak, Rechak and Kumbhak.
1: Ez a 3.
0: Purak means inhalation.
1: Purak a belégzés.
0: Rechak means exhalation.
1: Rechak a kilégzés.
0: And kumbhak is retention of the breath.
1: A kumbhak pedig a légzés visszatartás.
0: There are 2 kinds of kumbhak.
1: Két fajta kumbhak van.
0: Antar kumbhak and bahir kumbhak. So antar kumbhak means holding breath or retention of the breath inside.
1: Antar kumbhak a levegőben tartása.
0: And bahir kumbhak is retention of the breath or holding the breath outside.
1: Bahir kumbhak pedig a levegő kint tartása.
0: This 3 pranayams, this is a general.
1: Ez a 3 pranayama általános.
0: Natural kumbhaks also all the times we are taking or making kumbhak.
1: Mindig van természetes kumbhak.
0: When we inhale and then exhale.
1: Amikor belégzünk és kilégzünk.
0: But between inhalation and exhalation there is a little gap.
1: A belégzés és a kilégzés között van egy kis szünet.
0: We hold breath there.
1: Megtartjuk a levegőt.
0: And then exhalation.
1: És aztán jön a kilégzés.
0: Also when we exhale and then we inhale.
1: És amikor kilégzünk és utána belégzünk.
0: So there's again a gap.
1: Ott is van közt egy kis szünet.
0: So in this way we are doing natural spontaneously kumbhak and recsek purak.
1: És így természetesen spontán végezzük a kumbhakot, a recsekot és a purakot.
0: So there is only these three pranayams.
1: Csak ez a három pranayam van.
0: Now for different purpose there is different kind of breath techniques.
1: Különböző célokra különböző légzés technikák vannak.
0: And every pranayam has particular effect on the body, mind, emotion, intellect and consciousness.
1: Minden pranayamnak megvan a maga hatása az érzelmekre, az elmére, a tudatra és az értelemre.
0: Now there is one person he is researching, is called the one pranayam, and this is called where you breath with the tongue and teeth, Shitali. So he is researching and he wrote a lot about this benefit of the Shitali and Shitkari pranayams.
1: Van egy ember, aki a Shitali és a Shitkari pranayamát kutatja, amikor a fogakkal és a nyelvekkel veszünk levegőt, és erről sok mindent le is írt.
0: So Shitali pranayam is that you press the tongue towards the teeth and you exhale between the teeth. This is like a cobra also makes.
1: Shitali pranayam, amikor a nyelvet a fogakhoz nyomod és a fogak között lélegzel ki, mint a kobra.
0: And Shitkari is you turn the tongue back.
1: Shitkari pedig, amikor visszafordítod a nyelved.
0: And then you roll the tongue, make a pipe.
1: Föltekered a nyelved, egy trövet csinálsz.
0: Yeah. It's not difficult. Everyone can roll the tongue like this.
1: Ez nem nehéz, mindenki föl tudja itt tekerni a nyelvét.
0: When you're very thirsty and there's no water, you can quench your thirst through this pranayam.
1: Ha nagyon szomjas vagy és nincs vized, akkor ezzel a pranayammal csökkentheted a szomjúságot.
0: So every technique has its effect on the our whole our being.
1: Minden technikának megvan a hatása a teljes lényünkre.
0: One person said in some program, in yoga program, International Day, Vienna, in New Delhi. So person said, the Kundalini and Chakra, these are not in yoga. It was after people created.
1: Valaki azt mondta a nemzetközi jóga napon új Delhiben, hogy a Kundalini és a Chakrák nem a jóga része, hanem ezt csak később találták ki.
0: Then next speaker, he explained.
1: A következő beszélő elmagyarázta.
0: Actually, first was the chakras and kundalini.
1: Először a csakrák és a kundalini volt.
0: And he

0: Ez a hét egy minőség.
1: But if you do good karma, good things.
0: Ha jó karmákat csinálsz, jó dolgokat.
1: Yeah. Because the suicide, to die with suicide, is one of the most terrible karma, a sin.
0: Ha öngyilkosságban halsz meg, ez az egyik legszörnyűbb karma, bűn.
1: God gave you this human body.
0: Isten adott neked egy ilyen emberi testet.
1: And this is very rare.
0: Nagyon ritka.
1: So don't kill your body.
0: Ne öld meg a tested.
1: So that soul will not come to the good lokas.
0: Ez a lélek nem kerül jó lókákra.
1: It will go to the lower life.
0: Hanem alsóbb rendű életformákban.
1: It will begin again from reptilians.
0: Újra kezdi a hüllőktől.
1: So never think to make suicide.
0: Soha ne gondolj arra, hogy öngyilkos leszel.
1: No, never do.
0: Soha ne tedd.
1: And if you do, it's a painful.
0: Ha megteszed, ez fájdalmas.
1: And then you come in the darkness.
0: És aztán a sötétségbe kerülsz.
1: It's not good procession.
0: Nem jó folyamat.
1: You will be suffering. You will be questioned many things.
0: Szenvedni fogsz.
1: Yamas.
0: És sok mindent kérdez tőled, Yama.
1: You broke the law.
0: Megtörted a törvényt.
1: The cosmic law.
0: A kozmikus törvényt.
1: So, the law of your country.
0: Az országod törvényét.
1: Doesn't matter who is who you are.
0: Mindegy, hogy ki vagy.
1: You have to follow, obey the law of your country.
0: Követned kell, engedelmeskedned kell az országod törvényének.
1: And not only you.
0: Nem csak te.
1: Anyone enters in your territory of your country.
0: Hanem mindenki, aki belép az országod területére.
1: Have to respect your law.
0: Tisztelnie kell a törvényeidet.
1: So these things is not good.
0: Ezek a dolgok nem jók.
1: To suicide or to kill someone.
0: Öngyilkosnak lenni vagy megölni valakit.
1: Both karma for you is very bad.
0: Számodra mindkét karma nagyon rossz.
1: So these two things one should not do. Kill others or kill thyself.
0: Ezt a két dolgot ne tedd, ne ölj meg másokat, se saját magad.
1: God have given a particular time. The time zone that on that border then you will die.
0: Isten adott egy bizonyos időt, egy időhatárt, és ennél a határnál kell meghalnod.
1: And everyone have to go with the same door.
0: És mindenkinek ugyanazon az ajtón kell átmennie.
1: If you are a Hindu or Jewish or Christians or Buddhist or Islam or any religion.
0: Akár hindu vagy zsidó, buddhista, keresztény, iszlám vagy akármilyen vallást követ.
1: And if you are religious or not religious.
0: Akár vallásos vagy akár nem.
1: If you believe in God or you don't believe.
0: Akár hiszel Istenben, akár nem.
1: At the end there's only one door and through this door you have to go.
0: A végén csak egy ajtó van, amin át kell menned.
1: And that door is a very famous, very beautiful door.
0: Ez egy nagyon híres, csodálatos ajtó.
1: But nobody want to go through that door.
0: De senki nem akar átmenni rajta.
1: It's a death.
0: A halál.
1: So this door means the death.
0: Ez az ajtó a halál.
1: Finally everyone have to go through the death.
0: Végül mindenkinek át kell mennie a halálon.
1: Raja, rank, fakir. These are three personalities.
0: Három fajta személyiség.
1: Raja, rank, fakir. Raja means king.
0: Raja a király.
1: Rank means Raja rank. And rank is the normal people.
0: Rank a normális
1: or
0: emberek.
1: Or beggar.
0: Vagy koldusok.
1: And fakir. The fakir is a Urdu word or what other one they call Sufi. Sufi. And so fakir means a saint.
0: A fakír egy urdu szó, olyan, mint a szufi, a fakír szentet jelent.
1: You can say priest.
0: Mondhatod, hogy pap.
1: You can say monk.
0: Szerzetes.
1: You can sadhu.
0: Sadhu.
1: Or you can say fakír.
0: Vagy mondhatod, hogy fakír.
1: And so then Holy Guruji, Mahaprabhuji wrote one nice fakiri bhajan.
0: Ezért Mahaprabhuji írt egy szép fakiri bhajant.
1: Ah, fakiri. Yeah? You know these bhajans.
0: Ismeritek ezt a bhajant.
1: So, Raja rank fakir, king, beggar and saint.
0: Hát a király, a koldus és a szent.
1: I have to go through one door.
0: Át kell menniük egy ajtón.
1: One goes through that door riding with the elephant.
0: Az egyikük elefánt háton megy át az ajtón.
1: And one goes tie hand like this.
0: A másik így összekötözött kézzel.
1: And one goes with a free decision.
0: A harmadik pedig szabad döntéséből.
1: So saint, fakir, he have the free decisions.
0: A szentnek, a fakírnak a saját döntése.
1: Raja goes with his whole dignities.
0: A király a méltóságával együtt megy.
1: And other ones are the sinners who did the bad karmas.
0: A többiek a bűnösök, akik rossz karmákat csináltak.
1: And the bad karma means killing.
0: A rossz karma azt jelenti, hogy ölt.
1: Killing physically, mentally, emotionally, socially, politically, economically, etc.
0: Fizikailag, mentálisan, pszichésen, gazdaságilag, politikailag.
1: So, there's one door, there's a death.
0: Egy ajtó van, a halál.
1: And then, where you will go, who will guide you further, that is your karma.
0: És hogy onnan, hová mész, ki fog tovább vezetni, ez a te karmád.
1: Therefore, to kill someone or kill thyself, both have very bad result.
0: Ezért megölni valakit, vagy megölni saját magad, mind a kettőnek nagyon rossz eredménye
1: van. So never think of suicide.
0: Soha ne gondolj az öngyilkosságra.
1: And never think to kill someone.
0: És soha ne gondolj arra, hogy megölsz valakit.
1: That's called ahimsa.
0: Ezt hívják ahimsának.
1: Also ahimsa towards thyself.
0: Ahimsa saját magad iránt is.
1: Don't torture yourself.
0: Ne kínozd magad.
1: Through the different kind of drugs.
0: Különböző drogokkal.
1: Don't torture yourself with the laziness.
0: Lustasággal.
1: Anger, hate, jealous.
0: Haraggal, gyűlölettel, féltékenységgel, és így tovább.
1: So, the devas and asuras is within us.
0: A dévák és az asurák bennünk vannak.
1: They are all peacefully resting within us.
0: Mindannyian békésen pihennek bennünk.
1: But when that something happens, they wake up.
0: De ha történik valami, fölébrednek.
1: Anger wake up.
0: Fölébred a harag.
1: Hate.
0: A gyűlölet.
1: Jealous.
0: Féltékenység.
1: Kama, krodha, loba, moha. Oh God. One after other, the devil wakes up.
0: Egyik a másik után az ördögök fölébrednek.
1: Or devas. Kindness, humbleness, understanding, sweet words speaking, dharma, everything helping, etc.
0: Vagy felébrednek a dévek, kedvesség, alázat, édes szavak, segítőkészség, dharma.
1: These are our vrittis within us.
0: Ezek a vrittik bennünk.
1: And the ocean is this, our existence.
0: Az óceán pedig a létezésünk.
1: Our consciousness.
0: A tudatunk.
1: And the spinal column or this kundalini is that snake.
0: A gerincoszlop, a kundalini az a kígyó.
1: And our spinal column is that like a mountain.
0: A gerincoszlop pedig a hegy.
1: So both qualities, our negative and positive quality, they are fighting, they are churning to gain something according to their taste, their interest.
0: Tehát a dévák és az asurák bennünk küzdenek, és ezzel köpülik ki az óceánt, hogy kapjanak valamit, ami az ő érdeklődésük körébe esik.
1: So churning is our mind. What we said, overthink.
0: A köpülés az elménk, amikor túl gondoljuk, átgondoljuk a dolgokat.
1: We said manan.
0: Azt mondjuk manan.
1: Manan means think over, think over, think over.
0: Ez azt jelenti, gondold át.
1: Research, research, research.

0: Kutasd ki.
1: Within thyself you will get the result.
0: Saját magadban megkapod az eredményt.
1: So everything is within us. So that immortality, that nectar is within us.
0: Minden bennünk van, a halhatatlanság, a nektár bennünk van.
1: So there are so many qualities sitting in us.
0: Olyan sok fajta tulajdonság ül bennünk.
1: And it is said that you can hide towards anyone.
0: Azt mondják, elbújhatsz akárhová.
1: We can try to hide perfectly.
0: Elbújhatunk tökéletesen.
1: But your atma knows that you are doing.
0: De az átmát tudja, hogy megteszed.
1: You did.
0: Megtetted.
1: And God knows.
0: És Isten tudja.
1: So this our destiny, which will churn us many ages through different life.
0: A sorsunk köpül minket korszakokon keresztül különböző életekben.
1: Or liberation.
0: Vagy a felszabadulás.
1: Awakes the good qualities.
0: Fölébrednek a jó tulajdonságok.
1: So finally the nectar comes out.
0: Végül följön a nektár.
1: And that nectar means can wake up dead body into the life.
0: Ez a nektár azt jelenti, hogy egy halott test életre kelhet.
1: So all this forest is dying.
0: Ez az erdő haldoklik.
1: Drying.
0: Szárad.
1: And suddenly rain comes.
0: És hirtelen jön az eső.
1: It's a nectar. Again life is blossoming.
0: A nektár újra kivirul az élet.
1: So that nectar is with us too.
0: Ez a nektár velünk is van.
1: In our bindu chakra.
0: A bindu csakránkban.
1: So manan, nidhasyan, manan jo hai, think over.
0: Gondold át.
1: So finally, the Bhagavan Vishnu appears, brings that nectar.
0: Végül az Úr Vishnu megjelenik és elhozza a nektárt.
1: So Vishnu have to take another incarnation.
0: Vishnunak újra meg kell testesülnie.
1: Because one, the Vishnu becomes the turtle.
0: Először Vishnu teknős béka lesz.
1: And he goes under the ocean.
0: Lemegy az óceán aljára.
1: And then he is supporting that our spinal column.
0: Rajta támaszkodik a gerincoszlopunk.
1: And Brahma, here in Brahmarandra, is balancing.
0: És Brahma fönn a Brahmarandrán egyensúlyozza ki.
1: Then Vishnu have to take second incarnation same time.
0: És Vishnu ugyanakkor még egyszer inkarnálódik.
1: And that's called Dhanvantri. And Dhanvantri is the god of Ayurveda.
0: Ezt hívják Dhanvantrinak, aki az Ayurveda istene.
1: So Dhanvantri brought the Amrit Kalas.
0: Ő hozta az Amrit Kalast.
1: And so one day before Diwali.
0: Egy nappal Diwali előtt.
1: We worship Dhanvantri.
0: Dhanvantrit imádjuk.
1: That brought nectar.
0: Hogy elhozta a nektárt.
1: It's one day before the Diwali.
0: Ez egy nappal Diwali előtt van.
1: And that is such a season where all best nature offer us.
0: Ez abban az évszakban van, amikor a természet a legjobb dolgokat ajánlja nekünk.
1: All kind of fruits, grains, etc.
0: Mindenfajta gyümölcsöt, nuts. Gabonákat és így tovább.
1: And so we worship on that day God Dhanvantri.
0: Azon a napon az Úr Dhanvantrit imádjuk.
1: And the emblem, the principle, the god, whatever you call, in the Ayurveda is the Dhanvantri.
0: Az embléma, az elv, az Isten, vagy akárhogy hívod, az a Ayurvédában Dhanvantri.
1: Egy Bhagavan Vishnu.
0: Mint az Úr Vishnu.
1: And then further you know the whole story, Kumbhela also was created because of this.
0: És aztán ismeritek az egész történetet, a Kumbh Mela is ezért van.
1: And then again, you know one thing you should

0: The devas took it, asuras take it, and they took it and ran away.
1: Az asurák megfogták és elvitték. Túl gyorsan elvitték.
0: So that was, you know, the legend, the stories in which places the nectar fall. And there's a kumbhela.
1: Aztán van a legenda a történetek, hogy hol estek le a nektár cseppek, és ott van a kumbhamela.
0: But still fighting.
1: De még mindig küzdenek.
0: Devas want to have all.
1: A dévák az összeset akarják.
0: This is also selfish.
1: Ez is önző.
0: In some way the rakshasas also right.
1: Bizonyos értelemben a rakshasáknak is joguk van
0: But
1: hozzá.
0: They don't want to give rakshasa because we don't want to have any more rakshasas.
1: De nem akarnak a rakshasáknak adni, mivel nem akarjuk, hogy legyenek rakshasák.
0: So they also want to have a nektár.
1: Ők is akarnak nektár.
0: Big fight.
1: Nagy harc.
0: So again, it was everything against the dharma.
1: Tehát megint minden a dharma ellen történik.
0: So again Vishnu incarnated.
1: Vishnu újra megtestesült.
0: This time he incarnates as a woman.
1: Most női alakban.
0: So many times women can do the best work.
1: Sokszor a nők tudják a legjobb munkát
0: végezni. What you cannot solve, they can solve it.
1: Amit nem tudsz megoldani, ők megoldják.
0: So if the husband will follow the husband will be happy.
1: Ha a férj követi a feleséget, akkor boldog lesz.
0: But the ego of the husband doesn't let allowed to follow his wife.
1: De a férje gúja nem engedi, hogy kövesse.
0: But finally he have to give in hand of the wife.
1: De végül a felesége kezébe kell adnia.
0: She's a Lakshmi.
1: Ő Lakshmi.
0: But there are again two qualities again.
1: De megint két fajta tulajdonság
0: in the women's.
1: A nőkben.
0: So that I don't want to tell now.
1: De ezt most nem akadom elmondani.
0: Yes. That sometime. Because there's also qualities.
1: Itt is vannak tulajdonságok.
0: As in the men, different qualities in women.
1: Ahogy vannak különböző férfiak, úgy vannak különböző fajta nők.
0: But the best one we call is a Lakshmi.
1: De a legjobbat Lakshminak
0: hívjuk. She's like a Lakshmi.
1: Azt mondjuk, ő olyan, mint Lakshmi.
0: She's like a Saraswati.
1: Olyan, mint Saraswati.
0: She's like a light.
1: Olyan, mint a fény.
0: She's like a Ganga.
1: Olyan, mint a Ganga.
0: She's like a divine mother.
1: Olyan, mint az isteni anya.
0: She has many, many, many, many divine qualities.
1: Rengeteg isteni tulajdonsága
0: But at
1: van.
0: The same time, she's a ghost.
1: De ugyanakkor egy szellem.
0: She's this. And even I don't dare to repeat these names.
1: Még a neveit sem merem elmondani.
0: Because then my heart is going like this.
1: Mert akkor így remeg a szívem.
0: And they are all sleeping inside.
1: Mindannyian alszanak belül.
0: In all of us.
1: Mindannyiunkban.
0: You will find nowhere. Don't search outside.
1: Nem találod meg sehol, ne kívül keresd.
0: Search within thyself.
1: Keresd saját magadban.
0: A Sufi saint said, Fakir.
1: Egy Sufi szent, egy fakir azt mondta.
0: Mokku kahan tu dunde bande, main to tere paas mein. Oh my friend, what you are searching me outside?
1: Ó, barátom, miért keresel engem kívül?
0: I am within you.
1: Benned vagyok.
0: Mokku kahan tu dunde bande, main to tere paas mein. I am with you.
1: Veled vagyok.
0: Seher se bar kutiya hamari, my hut is outside of the city.
1: A kunyhóm a városon kívül van.
0: Dera mera swasme, but my residence is in your breath.
1: De a lakhelyem a légzésed.
0: Ascending and descending breath.
1: Az emelkedő és süllyedő légzés.
0: Khojoge to abhi milunga. If you will search me, I will meet you immediately.
1: Ha megkeresel, azonnal találkozunk.
0: Pal bhar ki talash mein, within one second.
1: Egy másodpercen belül.
0: You will see me.
1: Megtalálsz.
0: But how you will search me, that is a technique.
1: De hogyan keresel engem, erre van a technika.
0: And there is called complete surrender.
1: Ez a tökéletes átadás.
0: Unconditional.
1: Feltétel nélkül.
0: That devotion.
1: Ez az odaadás.
0: You will get it.
1: És akkor megkapod.
0: Mokku kahan tu dunde bande, main to tere paas mein. Khojega to abhi milunga, pal bhar ki talash mein.

0: शहर से बाहर कुटिया हमारी और डेरा मेरा श्वास में. सो दिस आर सो गुड भजन्स.
1: Ezek olyan jó bhajanok.
0: They gave us the key.
1: Odaadják a kulcsot.
0: Now if you can open the lock, you can open it.
1: Ha ki tudod nyitni a lakatot, akkor kinyitottad.
0: But be careful, there are two locks.
1: De vigyázz, két lakat van.
0: One is the devil's and one is the deva's.
1: Az egyik az ördögök, a másik a dévek felé.
0: And these two locks, two doors are the two parts of the heart.
1: Ez a két lakat, a két ajtó, a szív két része.
0: Yes. This both awakes here.
1: Mind a kettő itt ébred föl.
0: Or in two hemisphere.
1: Vagy a két agyféltek.
0: Everything is divided in within us.
1: Minden bennünk van eloszlatva.
0: So Vishnu again came. You will say that Swamiji forgets and he's going on another path. Tehát I'm not going in another path. Vishnu. I'm just looking security everything and then walking on the same road.
1: Vishnu újra eljött. Azt mondjátok, hogy Swamiji elfelejtette és eltért a témától, de nem tértem el, csak körbenéztem, hogy biztonságos-e, és ugyanazon az úton mentem tovább.
0: So Bhagavan Vishnu knows in which situation how to act.
1: Az Úr Vishnu tudja, hogy milyen helyzetben hogyan kell cselekednie.
0: That's it. So this was the two rakshasas and devas.
1: Tehát ketten voltak a rakshasák és a dévák.
0: Of course the women don't have such a game.
1: A nőknél nincsenek ilyen játékok.
0: The women, they said, how stupid these men are.
1: A nők azt mondják, hogy ó, ezek a férfiak milyen hülyék.
0: That's why the jail is full of the men.
1: Ezért vannak a börtön férfiakkal tele.
0: Less women.
1: És kevesebb a nő.
0: Because women have already the jail.
1: Mert a nőknek már megvan a börtönük.
0: The household.
1: A háztartás.
0: She is prisoned by husband.
1: Őket a férj börtönzi.
0: Even she is working outside.
1: Még ha dolgozik is kint.
0: And when she comes at home after work.
1: Amikor munka után hazaér.
0: Children say, mommy, mother, eating.
1: A gyerekek azt mondják, hogy anya, anya.
0: And husband comes from work and he said, you didn't prepare food.
1: És hazajön a férj és azt mondja, hogy nem főztél vacsorát.
0: If there will be no woman in this world, you know how it will look the world?
1: Ha nem lennének nők a világon, tudod, hogy hogy néz neki?
0: So, but without men, the world will be dark.
1: De férfiak nélkül a világ sötét lenne.
0: So both are inside, day and night, day and night.
1: Mind a kettő ott van, az éjszaka és a nappal.
0: Day and night, don't fight, all right, let be.
1: Éjjel-nappal ne harcolj, minden rendben van.
0: Have a good night.
1: Okay. Jó éjszakát.
0: So, Bhagavan Vishnu thought, if I come as a man,
1: az Úr Vishnu azt gondolta, ha férfiként jövök el,
0: there will be again third war.
1: Akkor kitör a harmadik háború.
0: So, he came as a very beautiful woman.
1: Úgyhogy eljött, mint egy csodálatos nő.
0: Every woman is a very beautiful woman.
1: Minden nő gyönyörű.
0: Only men should have a good eyes to see the heart of that person.
1: Csak a férfiaknak kell, hogy jó szeme legyen, hogy meglássa a szívét.
0: That beauty is within.
1: A szépség belül van.
0: Not with makeup.
1: Nem a smink.
0: The reality is behind the makeup.
1: A valóság a smink mögött van.
0: That's why it's called Malviksepa and Avrana. So women are behind the Avrana.
1: A nők az ávadon, a függöny mögött vannak.
0: Their beauty, their kindness, their good qualities is behind that one.
1: A szépségük, a kedvességük, a jó tulajdonságaik ezek mögött vannak.
0: Upanishad said the first god is mother.
1: Az Upanishadok azt mondják, az első Isten az anya.
0: Anyhow. So Vishnu Bhagavan appeared as a Mohani. Her name was Mohani.

0: And Mohani means very attractive.
1: Az Úr Vishnu Mohani néven jelent meg, Mohani pedig azt jelenti, nagyon vonzó.
0: So attractive, so beautiful, and so divine, so goddess.
1: Olyan szép, olyan vonzó, olyan isteni.
0: All kinds of the best qualities.
1: Mindenfajta a legjobb tulajdonságai
0: vannak. Of course, it was a Vishnu.
1: Természetesen ő volt Vishnu.
0: And he came, the Mohani came, and she took the kalash, amrit kalash.
1: Mohani jött és elvette az amrit kalash.
0: Don't fight.
1: Ne küzdjetek.
0: I will give you everybody.
1: Mindenkinek adok.
0: And before she came and she was dancing.
1: És mielőtt eljött volna, táncolt.
0: The Vishnu was dancing.
1: Vishnu táncolt.
0: Always Vishnu is dancing.
1: Vishnu mindig táncolt.
0: Because he learned from Shiva.
1: Mert Shivától tanulta.
0: So he was so good dancing.
1: Olyan jól táncolt.
0: So Rakshasas was hypnotized.
1: A Rakshasakat hipnotizálta.
0: And Deva was also smiling.
1: A dévák is mosolyogtak.
0: And then she took easily the nectar in pot in the hand.
1: És akkor könnyedén.
0: Even they didn't realize that pot is in her hand.
1: Könnyedén elvette a nektáros edényt, még azt se vették észre, hogy az ő kezében van az edény.
0: And always Vishnu do some maya.
1: Vishnu mindig valami máját csinál.
0: Maya means illusion.
1: Maya illúziót.
0: Maya means ignorance.
1: Tudatlanságot.
0: So everybody in the ignorance.
1: Mindenki tudatlanságban van.
0: So in one part beautiful colors Vishnu created between wall inside.
1: Tehát egy edény, egy nagyszerű kalas, és Vishnu egy falat emelt középre.
0: In
1: 1975-ben
0: the first thermos was manufactured.
1: Legyártották az első termoszt.
0: So that people had a happily bought a thermos which have two parts inside.
1: És akkor az emberek boldogan megvették a termoszt, aminek két része
0: volt. In one side was coffee.
1: Az egyik oldalon
0: and
1: volt
0: kávé. And other side was the tea.
1: Másik oldalon tea.
0: Husband wanted to have coffee.
1: A férj teát akar.
0: And wife wanted to have tea.
1: A feleség teát.
0: And they press one button.
1: Megnyomnak egy gombot.
0: From same thermos comes coffee.
1: Ugyanabból a termoszból jön a
0: and from
1: kávé,
0: same comes the tea.
1: És ugyanonnan jön a tea.
0: This was very known. Do you remember someone?
1: Ez nagyon híres
0: double
1: volt. A dupla termosz. Emlékeztek rá?
0: So it was, naturally. There was also double cassette playing, no?
1: És volt a kazettás magnó két kazettával.
0: I have memory still a little bit, I'm not so...
1: Még vannak emlékeim.
0: So what I'm telling is not a story only, a reality.
1: Tehát amit mondok, az nem csak egy történet, hanem valóság.
0: So there was two more, but that I'm not going to tell you.
1: Volt még két dolog, de azt nem mondom el.
0: Otherwise, the lecture will become very, and you say, Swamiji, where's your prana?
1: Mert különben az előadás elmegy másfelé, és azt mondjátok, Swamiji,
0: but I am bringing prana for you.
1: De pránát hozok nektek.
0: To explain that.
1: Hogy elmagyarázom.
0: So, she said, Mohani said, Devad, stand here.
1: Tehát Mohani azt mondta.
0: And Asura is here.
1: Dévák, álljatok egy oldalra, a másik oldalra, és ne harcoljatok.
0: And keep in your hand cups.
1: Tartsatok egy bögrét a kezetekben.
0: So everybody had a cup in their hand.
1: Mindenkinek volt egy bögre.
0: And now Mohani is dancing.
1: Mohani pedig táncolt.
0: And so Mohani, she's manipulating.
1: Mohani manipulált.
0: That's is Mohani manipulated. So then she was dancing, coming, and she's going to the Rakshasas.
1: Tehát jött táncolva, és oda ment a Rakshasakhoz.
0: And she poured that kalas amrit out.
1: És kiöntötte az amritot a kalasból.
0: And the Rakshasas takes this.
1: Rakshasak
0: and she puts
1: fogadták.
0: Inside nectar, they think nectar.
1: És öntött bele nektárt, azt gondolták, hogy nektár volt, és megitták.
0: What is that?
1: Mi volt az?
0: Vodka.
1: Vodka.
0: Anucska. Gde moj vodka?
1: Anucska, hol a vodkám?
0: Lass es dann sein. No? And they become

0: They should make a Rahu temple.
1: Csináljanak egy Rahu templomot.
0: And also in beginning of the Kumbh Mela, also make the puja for the Rahu.
1: És a Kumbh Mela elején végezzenek pujját Rahunak is.
0: It will not happen anymore.
1: És akkor nem fog megtörténni.
0: Because he also asked for his right.
1: Mert ő is a jogát kéri.
0: So my dear,
1: kedveseim,
0: this was that story in Satyuga.
1: Ez a történet a Satyugában.
0: So Amrit means the Ayurveda.
1: Az Amrit az a Ayurveda.
0: So that Yuga was how many million years?
1: Ez a Yuga hány millió évvel
0: ezelőtt? So Satyuga, Dvapar Yuga, Treta Yuga, and Kali Yuga. Csár Yugas.
1: Négy Yuga.
0: How can they say it, the Ayurveda is 4,000 years old?
1: Hogy mondhatják, hogy az Ayurveda 4000 éves?
0: Make correction.
1: Javítsd ki.
0: And write letter to the Ayurveda, Ayushu.
1: Írj levelet az Ayushnak.
0: Yes. And similarly they say another thing is also so many years old.
1: És másod is azt mondják, hogy ennyi meg annyi éves.
0: So I said, okay, if you don't believe the Satyuga, then when God Rama and Lakshman went to Sri Lanka, and Lakshman got the arrow and he died.
1: És azt mondom akkor, hogy ha nem hiszel a Szatyajugában, a Rámájánában, amikor Ráma és Lakshman elment Sri Lankára, és Lakshman eltalálták nyíllal és meghalt.
0: And thanks to Hanumanji, he flew immediately to the Himalaya, and within this half night, he brought the, what he brought? Sanjivani.
1: És hála Hanumánnak, hogy elrepült a Himalájába, és egy fél éjszak alatt meghozta a Sanjivani.
0: The herbs.
1: Gyógynövényeket.
0: And this is Ayurveda herbs.
1: Ezek a Ayurveda gyógynövények.
0: So when was the God Rama? 10,000 years.
1: Az Úr Ráma 10,000 évvel ezelőtt
0: volt. So how can you make it on only the 5,000 years?
1: Akkor hogy mondhatod, hogy csak 5,000 éves?
0: So we have to make a correction.
1: Ki kell javítanunk.
0: We have evidence.
1: Bizonyítékunk van.
0: Why not?
1: Miért ne?
0: So now this is in us. This nectar.
1: Bennünk van ez a nektár.
0: Through our kriya, what we are learning.
1: A kriák által, amit tanulunk.
0: Our chakra vedans.
1: A chakra vedanok.
0: And our bindu and prana.
1: A bindu és a prana által.
0: So this is the science of the yoga.
1: Ez a yoga tudománya.
0: And it's blessing of Alakpuriji.
1: Alakpuriji áldása.
0: Given to Mahaprabhuji, Devapuriji.
1: Amit Mahaprabhuji-nak adott, és Guruji-nak.
0: And Guruji gave to all of us.
1: És Guruji mindannyiunknak odaadta.
0: Equally to you and to me.
1: Egyenlően nektek és nekem.
0: You are lazy.
1: Ti lusták vagytok.
0: You are sitting.
1: Ültök.
0: And you gave me duty to talk.
1: És azt a feladatot adjátok,
0: so
1: hogy beszéljek.
0: So I am doing seva.
1: Úgyhogy szévát végzek.
0: So, there was many sign when I went to the Alakpuriji's kingdom.
1: Sok jel volt, amikor elmentem Alakpuriji királyságába.
0: And yes, that kingdom is our kingdom.
1: Ez a királyság a mi királyságunk.
0: And the Alakpuriji showed me the path.
1: Alakpuriji megmutatta nekem az utat.
0: From that Vasudhara. Then he showed me, I told you to many, it's like a very thin, big, long, long plastic. It means like a Milky Road.
1: A Vasudhárától ezt többeteknek elmondtam, olyan, mint egy vékony, hosszú műanyag, mint egy teljes út.
0: I was alone, suddenly, all were with me, here and there.
1: Mindannyian veletek, velem voltatok itt és ott,
0: and
1: de egyedül voltam.
0: I had to walk through these stones.
1: És ezeken a köveken mentem fölle.
0: And I look up, and that was connecting to me.
1: Felnéztem, és ez csatlakozott hozzám.
0: This is a reality. I'm not making a story.
1: Ez valóság, nem kitalálok történeteket.
0: So Alakpuriji show me again this path to the Brahman.
1: Alakpuriji újra megmutatta nekem az utat a Brahmanhoz.
0: But my story is different.
1: De az én történetem más.
0: I will tell Alakpuriji.
1: Elmondom Alakpuriji.
0: I will go on this path.
1: Majd elmegyek ezen az úton.
0: But not alone.
1: De nem egyedül.
0: All my bhaktas go with.
1: Az összes bhaktám velem jön.
0: This is a condition.
1: Ez a feltétel.
0: Okay? So now I have to deal with Alakpuriji.
1: Úgyhogy most Alakpuriji-val kell elrendelni.

0: Do you agree?
1: Egyetértetek?
0: You got the protocol? Okay. So the prana, all is a play of the pranas.
1: Minden a pránák játéka.
0: These pranas will lead us till Brahmaloka.
1: Ezek a pránák vezetnek a Brahmalókába.
0: And Brahmaloka is a prana.
1: És a Brahmalóka a prána.
0: So pure energy.
1: Tiszta, tiszta energia.
0: So the space, light, sound and prana.
1: A tér, a fény, a hang és a prána.
0: We are there.
1: Mi ott vagyunk.
0: So just do your best what you can practice.
1: Csak tedd meg a tüled telhető legjobbat, gyakorolj.
0: But if you have one negative thought towards me.
1: De ha van felém egy negatív gondolatod.
0: It's not towards me.
1: Az nem ellenem.
0: It's Alakpuriji seed.
1: Hanem Alakpuriji ellen.
0: So it goes through that.
1: Ezen megy keresztül.
0: I'm only a media.
1: Én csak a közvetítő
0: between.
1: Vagyok.
0: That's it. So prana. The prana. You see? Each and every leaf stopped.
1: Látjátok, minden falevél megállt.
0: Yes?
1: Hallgatják, mit mond Swamiji.
0: Who stopped these leaves?
1: Ki állította meg a leveleket? Alakpuriji.
0: Not me.
1: Nem én.
0: But it will come.
1: De majd eljön.
0: So it means you are all sitting under the dharma. Dharma vriksa.
1: Ti mind a dharma vriksa alatt ültök.
0: This dharma tree.
1: A dharma fája.
0: Because you are all full of the dharma.
1: Mert mindannyian tele vagytok dharmával.
0: So delete, kick out your all asuri shaktis.
1: Töröld el, rúgd ki az összes asuri
0: shaktidat. Kam, krodh, mad, lobh, moha, ahankaras. Rag and dvesha, all out.
1: Ezt mind töröld el.
0: And be happy.
1: És légy boldog.
0: Don't worry.
1: Ne aggódj.
0: Téri Satguru Rake Laj Chintamatak

0: in order to know the sense of the life.
1: Azért, hogy megismerjük az élet értelmét,
2: kako bismo saznali smisao života.
0: And to become happy and successful in the life.
1: Hogy boldogok és sikeresek legyünk az életben.
2: I da postanemo sretni i uspješni u životu.
0: To overcome all the suffering of the past lives.
1: Hogy legyőzzük az elmúlt életeink szenvedéseit.
2: Da prevladamo sve patnje iz prošlih života.
0: To become free from the karmas.
1: Hogy megszabaduljunk a karmáktól.
2: Da se oslobodimo karmi.
0: To get peace from the all three tapas.
1: Hogy nyugalmunk legyen a mind a három tapától.
2: Da steknemo mir od sva tri tapa.
0: Satsangs is the best way.
1: A satsang a legjobb mód erre.
2: Zato je satsang najbolji način.
0: One should listen the satsang.
1: Az embernek satsangokra kell járnia.
2: Trebamo slušati satsang.
0: And accept in the life the satsang's words which you hear.
1: És elfogadni a satsang hangjait, amiket hallasz az életben.
2: I u životu prihvatiti riječi koje čujemo na satsangu.
0: Now in Kali Yuga, many things are possible, but the rare is the satsang.
1: A Kali Yugában nagyon sok minden lehetséges, de a satsangok nagyon ritkán fordulnak elő.
2: U Kali Yugi je satsang vrlo rijedak.
0: How lucky we are that we are having here in this beautiful place, under the trees, in this beautiful weather, satsang.
1: Milyen szerencsések is vagyunk, hogy ebben a gyönyörű időben, ezen a gyönyörű helyen satsangot tarthatunk.
2: I veliki smo sretnici, što možemo imati satsang ovdje na tako lijepom mjestu, po tako lijepom vremenu.
0: This picture and these words of the wisdom will remain forever in your consciousness.
1: Ezek a képek és a bölcsességnek ezek a szavai örökké a tudatodban fognak maradni.
2: I ta slika i te riječi mudrosti zauvijek će ostati u vašoj svijesti.
0: Every creature like to be happy.
1: Minden teremtmény szeretne boldog lenni.
2: Sva bića žele biti sretna.
0: And we also would like to be happy.
1: És mi is.
2: I mi bismo željeli biti sretni.
0: What is in us, which one would like to be happy?
1: Ami bennünk van, azt szeretne boldog lenni.
2: Koji to dio u nama koji želi biti sretan?
0: Did you ever think over or asked yourself, what would like to be happy in you?
1: Végig gondoltad valaha? Megkérdezted valaha magadtól, hogy mi az, ami benned boldog szeretne lenni?
0: Who feels in us happiness and who feels in us unhappiness?
2: Jeste li se kad priupitali i razmišljali o tome koji dio to u vama želi biti sretan? Ko to želi biti sretan i ko to nije sretan?
1: Ki érzi bennünk a boldogságot és a boldogtalanságot?
0: There must be someone within us who likes

0: to be happy.
1: Valaki kell, hogy legyen bennünk, aki boldog szeretne lenni. Mora u nama postojati netko ko želi biti sretan.
0: And that is our real self.
1: És ez az önvaló. A to je naše pravo jastvo.
0: Not as our body.
1: Nem a testünk.
2: Ne naše tijelo.
0: Not as our mind.
1: És nem az elménk.
2: Ne naš um.
0: Not our desires.
1: Nem a vágyaink.
2: Ne naše želje.
0: Not our consciousness.
1: Nem is a tudatunk.
2: Ne naša svijest.
0: But our very real self.
1: Hanem az igazi önvalónk.
2: Nego naše pravo istinsko jastvo.
0: And that real self is the part of God.
1: És ez az önvaló pedig Isten része.
2: A to istinsko jastvo je dio Boga.
0: And God means happiness.
1: Isten pedig a boldogságot jelenti.
2: A Bog znači sreću.
0: The quality or the nature or the principles of God means happiness.
1: Istennek a tulajdonsága, a természete, a maga a boldogság.
2: A osobina ili načelo ili Bog je sreća.
0: And that's why that our inner self also would like to be happy because our inner self is a part of God.
1: És ezért van az, hogy a mi belső részünk is boldog szeretne lenni, hiszen hát Isten része.
2: Zato naše unutarnje jastvo želi biti sretno, jer ono je dio Boga.
0: What is living in all creatures, which would like to be always happy, that is part of God.
1: Az a része minden teremtménynek, ami boldog szeretne lenni benne, az a része Istennek.
2: I onaj dio u živim bićima koji uvijek želi biti sretan, to je dio Boga.
0: Other creatures are not aware about this, but humans are more aware about this.
1: Más teremtmények nincsenek tudatában ennek, de az emberi lény az tudatában van.
2: Druga bića nisu toliko svjesna toga, ali čovjek je svjestan.
0: Though humans are aware about this, but still the humans have no self-knowledge.
1: Azonban az emberek hiába is vannak tudatában ennek, nem rendelkeznek önismerettel.
2: Iako je čovjek svjestan toga, on nema znanje, spoznaju o jastvu.
0: Sometimes it seems very funny that self is searching self.
1: Néha nagyon viccesnek tűnik, hogy az önvaló az önvalót keresi.
2: Ponekad to je to zapravo smiješno, jer jastvo traži samo sebe, traži jastvo.
0: That I am searching myself.
1: Hogy én magamat keresem.
2: Ja tražim samog sebe.
0: And if self is searching self somewhere, we'll never find anywhere.
1: Ha pedig az önvalót keresi kívül, akkor nem fogja megtalálni.
2: A kad sami tražimo sebe, to ne možemo nikad naći.
0: Self can find only self if it is in two parts somewhere.
1: Az önvaló önmagát csak akkor tudja megtalálni, ha két részben van valahol.
2: A ja, jastvo se može naći samog sebe jedino u slučaju da je razdvojeno na dva dijela.
0: So you will not find the self if that self is searching somewhere else.
1: És nem fogod megtalálni önmagadat addig, amíg magadat keresed.
2: Vi ne možete naći svoje jastvo ako ono traži sebe negdje drugdje.
0: The other part of our self is God.
1: Mert önmagunk másik része Isten.
2: A drugi dio našeg jastva je God, Bog.
0: And that God is also very different and difficult to realize and accept that that is a God.
1: És nagyon nehéz felismerni és elfogadni, hogy ez Isten.
2: A Boga je teško spoznati.
0: In order to understand the God and oneself, we have to go to the satsangas.
1: És azért, hogy felismerhessük Istent és önmagunkat, ehhez kell satsangra járni.
2: Da bismo mogli razumjeti Boga i sebe, trebamo ići na satsang.
0: In order to understand God and oneself, we have to look into the holy scriptures.
1: Ahhoz, hogy megértsük Istent és önmagunkat,

0: kell a szent iratokat tanulmányozni. Da bismo razumjeli Boga i sami sebe, trebamo proučavati svete spise.
1: Those holy scriptures known as Dharmashastras.
0: Ezt hívják Dharmashastrana. To su sveti spisi poznati kao Dharmashastra.
1: Shastra means where there is a truth is described is Shastra.
0: Shastranak azt nevezik, ahol az igazság van leírva. Shastra znači tamo gdje je opisana istina.
1: Shastra means where the thousands names of God is described. It's called Shastra.
0: Azt nevezik Shastranak, ahol Isten ezer neve el van magyarázva. Shastra znači tamo gdje su opisani tisuće imena Boga.
1: And the Dharma means where the dharmas are described, the duties.
0: Dharmana pedig azt nevezik, ahol a feladatok vannak elmagyarázva. A dharma znači da su tu opisane dužnosti.
1: You know, best is when you put picture down on the table. And this we can learn in the satsangs.
0: És ezt tanulhatjuk meg a satsangon. O tome možemo učiti na satsangu.
1: We come to the yoga.
0: Elérkeztünk a jogához. Dolazimo na jogu.
1: We have begin our yoga path.
0: Elkezdtük a jóga utunkat. Krenuli smo na našem putu joge.
1: We are practitioner of yoga.
0: Joga gyakorlók vagyunk. Vježbači smo joge.
1: And we are yogi.
0: Jogik vagyunk. Mi smo jogi.
1: And we found something in this.
0: És találtunk ebben valamit. Mi smo tome nešto pronašli.
1: So what do we understand now? What is yoga?
0: És mit értünk most ezzel? Mi a yoga? És to mi sada razumjemo o jogi? Što je yoga?
1: You are not here only for physical exercises.
0: Nem csak a fizikai gyakorlatok miatt vagytok itt.
1: And that's not... Mi
0: ste ovdje samo zbog tjelesnih vježbi.
1: And that's not all yoga.
0: Nem csak az a yoga. Ali to nije sva yoga.
1: Yoga means union.
0: A yoga az egységet jelenti. Yoga
1: which,
0: znači jedinstvo.
1: Which unites ourselves to the cosmic self.
0: Ami az egyéni önvalót a kozmikus önvalóval egyesíti. Ono, što sjedinjuje nas sa kozmičkim jastvom.
1: Which unites our thoughts with the cosmic one.
0: Ez egyesíti a kozmikussal tudatunkat.
1: Our feelings with the supreme.
0: És az érzéseinket a legfelsőbbel. Nási osziczai sa najvisim.
1: Which should make us happy.
0: Ez boldogá kell, hogy tegyen minket. Prosto se trebamo osjećati sretni.
1: Which should liberate us.
0: Fel kell, hogy szabadítsuk magunkat. Trebamo se oslobodíti.
1: Which should bring us in the light.
0: A fényhez kell eljutnunk. Dovesti nas u svjetlo.
1: Which should bring us to the God.
0: És Istenhez kell eljutnunk.
1: So what we are doing this satsang is a part of yoga.
0: Amit a satsangon csinálunk, az a jogának a része.
1: With such a feeling of freedom that you believe God in that form and in that way which allows your heart.
0: Azzal a szabadsággal, ahogy a te szíved megengedi, hogy Istenben higgyél, úgy kell itt lenned a satsangon.
2: Radimo na satsangu, to je dio joge koji nas približava Bogu u onom obliku kojim mi osjećamo u svom srcu.
1: In the believing, we should be free.
0: A hitben szabadnak kéne, hogy legyél.
1: We are bounded to many things.
0: Nagyon sok mindenhez vagyunk kötve.
2: But našem vjerovanju trebamo biti slobodni, jer mi smo vezani za mnoge stvari.
1: But where the question of God comes,
0: de ahol Isten kerül előtérbe,
2: should be, dolazi pitanje Boga,
1: should be freedom and happiness.
0: Ott szabadságnak és boldogságnak kéne lenni.
2: U tim stvarima trebamo osjećati slobodu i sreću.
1: The human mind is very complicated.
0: Az emberi elme nagyon bonyolult.
2: Ljudski um jako kompliciran.
1: Human mind is educated in different way.
0: Az emberi elmét különböző féleképpen neveljük.
2: Ljudski obrazovan na više različitih načina.
1: In different languages, in different cultures, in different traditions, in different way.
0: Különböző nyelveken, különböző módokon, különböző nemzetek által és különböző féleképpen.
2: Različitim kultúrama, različitim jezicima, različitim načinima.
1: Human intellect became very complex.

0: complicated.
1: Az emberi elme nagyon bonyolultá vált.
0: There's very hard situations in the human mind.
1: Az emberi elmének nagyon nehéz lett a helyzete.
2: Ljudski um postoje jako kompliciran, ima mnogo pitanja u ljudskom umu.
0: To accept or not to accept.
1: Hogy elfogadjon vagy ne fogadjon el valamit.
2: Da li prihvatiti ili ne prihvatiti.
0: To become or not to become.
1: Hogy váljon valamivé vagy ne váljon valamivé.
2: Da li postati ili ne postati.
0: Because the human have lost the reality.
1: Mert az ember elvesztette a valóságot.
2: Mire csak izgubja stvarnost.
0: You will know the truth.
1: Megtudod az igazságot.
0: Then there will be no arguments.
1: Akkor nem lesz több kérdés.
2: Kada prestanu sva raspravljanja.
0: So because of the attitude.
1: Az emberi hozzáállás miatt.
2: Zbog ljudskih stavova.
0: And because of the humans. Behaviors.
1: És az emberi viselkedés miatt,
2: és zbog ljudskog ponašanja,
0: and humans' desires,
1: és az emberek vágyai miatt,
2: i želja njihovih,
0: God also have to come and give us again the right way.
1: Istennek újra el kell jönnie és megmutatni a helyes utat.
2: Bog prevodoči pokazati nam pravi put.
0: The cosmic law is this. Doesn't matter who is who. Who manifests in physical form have to go through certain suffering.
1: Az isteni törvény vagy kozmikus törvény a következő. Ha valaki inkarnálódik, akkor bizonyos szenvedéseken, történéseken keresztül kell, hogy menjen.
0: Body has its dharma.
1: A testnek megvan a maga dharmája.
2: Boži zakon je takav da bez obzira na to ko je to, ako se rodi u ljudskom obliku, treba proći određene patnje.
0: Dharma
2: ima svoj dharmu.
0: Dharma of the body is to be born, to grow and to die.
1: A test dharmája az, hogy megszülessen, növekedjen és meghaljon.
2: Dharma tijela je da se rodi, da raste i da umre.
0: And when you have to walk through the coal mine, then definitely there will be some black spot.
1: És ha keresztül kell sétálnod egy szénbányán, akkor igen valószínű, hogy bepiszkolodsz.
2: Mi akkor morat a projekt rozrúdnik, szigurno će te dobiti neke crne mrlje.
0: So doesn't matter if it is a normal person or God incarnates, they have to go through certain difficulties.
1: Tehát teljesen mindegy, hogy kicsoda, hogy emberi lény, vagy Isten inkarnációja, bizonyos nehézségeken keresztül kell, hogy menjen.
2: Bez obzira na to da li se Bog ili običan čovjek inkarnira, trebaju proći kroz određene teškoće.
0: Different between God and us is this, that we came according to our karma in this world and God comes with his free decision.
1: Isten és mi közöttünk a különbség az, hogy mi bizonyos karmák miatt jöttünk ide, Isten viszont szabad akaratából.
2: Razlika između nas i Boga je ta da smo mi na svijet došli zbog naše karme, a on je došao prema vlastitoj odluci.
0: Though he has a free decision, but still he has to accept certain things.
1: Annak ellenére, hogy szabad akaratából jött ide, bizonyos dolgokat el kell, hogy fogadjon.
2: Iako je Bog došao prema vlastitoj odluci, i on mora prihvatiti određene stvari.
0: And for that purpose, for that reason, God have to incarnate time to time.
1: És ez az oka annak, hogy Istennek időről időre inkarnálódnia kell.
2: Iz tog se razloga Bog inkarnira s vremena na vrijeme.
0: We spoke yesterday very much about curse.
1: Tegnap sokat beszéltünk az átkokról.
2: Ljudje smo mnogo govorili o kletvi.
0: The curse, which is most terrible thing.
1: Az átok a legszörnyűbb dolog.
2: Kletva je najstrašnija stvar.
0: God protect us from those curses.
1: Isten áldjon meg bennünket ezektől az átkoktól.
2: Neka nas Bog zaštiti od takvih kletvi.
0: The curse can also attack the God himself.
1: Az átok még magát Istent is megtámadhatja.
2: Kletva može naštetiti samome Bogu.
0: And he have to accept also.
1: És azt is el kell, hogy fogadja.
2: I on to također mora prihvatiti.
0: No one gives curse without any reason.
1: Senki nem átkoz csak úgy, ok nélkül.
2: Mert niko ne daj kletvu bez nekog razloga.
0: Sometimes God is doing purposely something.
1: Néha Isten direkt csinál dolgokat.
2: Ponekad Bog namierno učini nešto.
0: Because he knows there is no other way out.
1: Mert tudja, hogy egyszerűen nincs más mód rá.
2: Mert zná, de drugok načina nema.
0: Though he have to suffer for some time, but he have to do it.
1: Néha emiatt szenvednie kell, de mégis így tesz.
2: Iako zná, de mora patiti neko vrijeme, on to naprosto mora napraviti.
0: So, though he did purposely, and he know what he is doing and why he is doing, and that's why also he is ready to accept that he did.
1: És azért, mert szánt szándékkal tette, tudta, hogy miért teszi, ezért tudja elfogadni.
2: I on zna, što čini i zašto to učinio i zato prihvaća svoja djela,
1: az eredményt.
0: And for that reason, he had to suffer.
1: És emiatt kell, hogy szenvedjen.
2: I zato mora patiti.
0: So, we knew from past lessons why God was incarnated.
1: Tehát az elmúlt felolvasásokból megtudtuk, hogy Isten miért inkarnálódik.
2: Proteglim lekciám azt ma naučili, zašto se Bog mora inkarnirati.
0: Now, the wise Yajnavalkya says to Rishi Bhardwaj, listen, there was also one curse which was given to Vishnu by Narada.
1: Itt ott tartottunk, hogy Yajnavalkya elmondta, hogy
0: the Rishi Yajnavalkya said to Rishi Bhardwaj.
1: Tehát a Yajnavalkya Rishi mondta Rishi Bhardwajnak,
0: that once Narada also gave the curse to God Vishnu.
1: Hogy egyszer Narada is megátkozta az Úr Vishnut.
2: Mudrac Yajnavalkya je rekel mudracu Vači, da je Narada jednom prokleo gospoda Vishnua.
0: And that's why Vishnu have to incarnate again for that reason.
1: És emiatt kell Vishnunak újra inkarnálódnia.
2: I zato se Vishnu mora ponovno inkarnirati.
0: So there are many, many reasons why God incarnates.
1: Tehát nagyon sok oka van annak, amiért Isten inkarnálódik.
2: Tako postoji mnogo razloga zašto se Bog inkarnira.
0: If you follow and remember this Ramayana what I'm reading, it is where was spoken in Bhardwaj Ashram.
1: Tehát ha követted, amit olvastam, akkor a Ramayanában, akkor emlékezhetsz rá.
0: Narad srap din ek bara kalp ek tehi lagi avtara.

0: Once the Narada gave this curse to the god Vishnu.
1: Egyszer Narada elátkozta az Úr Vishnut. Jednom je Narada prokla Vishnua.
0: And that was also the reason that God has to incarnate again.
1: És ez is az oka volt annak, hogy Istennek inkarnálódnia kell.
2: Mit ott a kodzsirbi a razlog, de se Bog ponovno mora inkarnirati.
0: While listening to the words of Lord Shiva.
1: Miközben az Úr Shiva szavait hallgatjuk,
2: és slušajući riječi Gospoda Shive,
0: Parvati was full of devotion.
1: És ebben Parvati hallgatta, teli volt ő odaadással.
2: Parvati bila puna devócie.
0: Very happy.
1: Nagyon boldog volt.
2: Jako sretna.
0: She had a full of her heart with devotion to God Vishnu.
1: Vishnu iránti odaadással volt telve a szíve.
2: Srdce bylo ispunjeno predanošću Gospoda Vishnu.
0: Overwhelmed.
1: Színültig tele volt.
2: Bila je sva obuzeta time.
0: Very happy.
1: És nagyon boldog volt.
2: Jako sretna.
0: And as she heard this,
1: és amint ezt meghallotta,
2: akkor itt ott csula.
0: It was like throwing big stone on the rock in the peaceful lake.
1: Olyan volt számára, mintha egy nagy sziklát dobnánk a egy csöndes tóba.
2: Úgynak ő bio kod egy kamen pao u mirno jezero.
0: Parvati was shocked.
1: Parvati sokkot kapott.
2: Parvati bila sokirana.
0: She said.
1: Azt mondta,
2: rekla je,
0: Narada gave the curse to Vishnu. Narada is a great, great bhakta, devotee of Vishnu.
1: Narada átkozta meg Vishnut, hát ő egy nagy baktája, követője Vishnunak.
2: Narada de prokleo Vishnu, on je veliki, veliki bakta Vishnu.
0: Narada is wise one.
1: Narada bölcs.
2: Narada je mudar.
0: And great devotee of Vishnu.
1: És nagy odaadó híve Vishnunak.
2: Veliki Vishnuk posvecsenik.
0: How is possible that Narada gave curse to God Vishnu?
1: Hogyan lehetséges az, hogy Narada átkozta el az Úr Vishnut?
2: I kako je moguće da je Narada prokleo Vishnua?
0: No, this is not possible.
1: Ez nem lehetséges.
2: Ne, to nije moguće.
0: We can believe everything.
1: Mindent elhihetünk.
2: Можно вірити було що?
0: Someone can sit here, Duryanand. That is the best. Yeah, some people should come and sit 2-3 here.
1: Jó, jön ide egy-két ember, üljön ide.
2: Може двоє троє люди сісти.
0: Kieran, come here. Children, come here and sit.
1: Gyerekek, gyertek
0: yes.
1: Ide és üljetek.
0: You are not the children.
2: Evo djeca mogu doći sjesti.
0: Come.
1: Oda.
0: Tak, dobre. You see? Of course, every children can come and sit here.
1: Persze, minden gyerek ide ülhet.
0: Who is under 10 years.
1: 10 év alatt.
2: Sva djeca ispod 10 godina mogu doći sjesti ovamo.
0: Therefore, Parvati said.
1: Ezért Parvati azt mondta.
2: Parvati rekla.
0: Karan kavan srap munni dina. Kaya paradrama pati kina. Ye prasang mohi kahu murapurari. Muni man mo acharaj bhari. Why?
1: Miért?
2: Zašto?
0: Why?
1: Miért? Zašto?
0: What was the reason?
1: Mi volt az oka?
2: Koji je bio razlog?
0: Why Narada gave the curse to God Vishnu?
1: Miért átkozta meg Narada az Úr Vishnut?
2: Zašto je Narada prokleo Boga Vishnu?

0: The Lord of Lakshmi.
1: Lakshmi? Pani Gospod Lakshmi, Ura.
0: The Lord of Lakshmi, God Vishnu.
1: Lakshmi Ura, Bog Vishnu, Gospod od Lakshmi.
0: What mistake he have done?
1: Mije hibát követett el? Kako je to grešku učinio?
0: What have God done that Narada gave him the curse?
1: Mit tett Isten, hogy Narada megátkozta? Što je to Bog učinio da ga je Narada prokleo?
0: Is not believable.
1: Ez hihetetlen. To je nevjerojatno.
0: O Lord Shiva.
1: O, U Shiva. O, Gospode Shiva.
0: I am very surprised.
1: Nagyon meglepez engem. Ja sem jako iznenađena.
0: Tell me the story.
1: És mondd el a történetet.
0: Or the reason.
1: Vagy az oko. Ispričaj mi tu priču i razlog.
0: For which sake the Narada lost his knowledge and he gave the curse to Vishnu.
1: Mi az oka annak? Miért vesztette el Narada a tudását és átkozta meg az Úr Vishnu? Zbog čega to Narada izgubio svoje znanje i prokleo Vishnu?
0: It is surprising.
1: Nagyon meglepő. To je iznenađujuće.
0: Tell me.
1: Meséld el.
0: Tell me the whole story.

0: egész története.
1: Because I can't believe.
0: Mert nem tudom elhinni.
2: Ispričaj mi cijelu priču, jer ja ne mogu to vjerovati.
1: Lord, be merciful to me.
0: Uram, légy kegyelmes hozzám.
2: Gospode, budi milostiv prema meni.
1: Suddenly I lost my inner peace.
0: Hirtelen elvesztettem a belső nyugalmamat.
2: Jer iznenada sam izgubila svoj unutarnji mir.
1: Suddenly I lost my inner confidence.
0: Hirtelen elvesztettem a belső bizalmamat.
2: Izgubila sam svoje unutarnje pouzdanje.
1: My vrittis begins to boil.
0: A vrittiem elkezdtek fortyogni.
2: Moji su vritti počeli kuhati.
1: Narada? Give the curse to God, to Vishnu.
0: Narada megátkozta az Úr Vishnu.
2: Narada daje prokleo gospoda Vishnua.
1: That's like a knife in my heart.
0: Ez olyan, mintha egy kés döftek volna a szívembe.
2: Kao da mi se nož zaril srce.

0: जय जस रघुपति करही जब सो तस ते ही सन हो सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। देन लॉर्ड शिवा ही लाफ्ड He smiled.
1: És akkor az Úr Shiva nevetni, mosolyogni kezdett.
2: Tehát se Gospod Shiva nasmial i nasmiešio.
0: No one is wise one.
1: Senki sem bölcs.
2: Nitko nije múder.
0: And no one is the foolish one.
1: És senki sem bolond.
2: I nitko nije glup.
0: It only happens as God's will.
1: Minden Isten akarata szerint történik.
2: To se događa samo prema Božjoj volji.
0: How God Rama gives the buddhi to someone, one acts in that time according to their buddhi, their thoughts.
1: Ahogy az Úr Rama valakinek megadja azt a bizonyos buddhit, tudást ahhoz, hogy éppen akkor ott úgy cselekedjen, ahogy ő akarja.
2: Kako Gospod Rama da nekome budi, tako osoba u određenom trenutku reagira prema tome.
1: Naravno to i Rama okarja.
2: Prema svojim mislima.
0: Therefore we pray always, Lord, give us sadbuddhi, the positive intellect.
1: Ezért imádkozunk mindig úgy, hogy Uram, adj nekem sadbuddhit, pozitív intellektust.
2: I zato se molimo, Gospode, daj nam sadbuddhi, pozitivan intelekt.
0: Good thought.
1: Jó gondolatokat.
2: Dobre misli.
0: God protect us from all negative thinking.
1: Isten óvjon meg bennünket mindenféle negatív gondolkodástól.
2: Bože, zaštiti nas od sveg negativnog razmišljanja.
0: We will think always as we have within us.
1: Mindig úgy fogunk gondolkozni, amilyenek belül vagyunk.
2: Mert mi úgy razmišljamo u skladu sa onime što je u nama.
0: And we are acting how we are thinking.
1: És úgy cselekszünk, ahogy gondolkodunk.
2: A djelujemo prema našim mislima.
0: Therefore, it's very important that we have good intellect.
1: Ezért borzasztó fontos, hogy jó intellektusunk legyen.
2: I zato je jako važno da imamo pozitivan, dobar intelekt.
0: Sometimes one does very terrible thing and after one is so unhappy. Say, my God, why I have done this?
1: Néha az ember szörnyű dolgokat követ el, és utána nagyon boldogtalan, hogy Istenem, miért tettem ezt?
0: That time our buddhi was confused.
1: Mert akkor a buddhink zavarodott volt.
2: Ponekad učinimo nešto loše i onda smo jako, jako nesretni i pitamo se, o Bože, zašto sam to učinio? U to doba kad smo to napravili, naš intelekt je bio jako konfuzan, smušen.
0: Sadbuddhi. If anyone makes some stupid things, then we said, God give him or her sadbuddhi, the good intellect, positive intellect.
1: Ha valaki butaságot csinál, akkor imádkozzuk azt, hogy Uram, adj neki pozitív intellektust.
2: Kad neku učini neku glupu stvar, onda se molimo, Gospode, podaruj njoj ili njemu sadbuddhi, pozitivan intelekt.
0: Kahum Ram gun gat, Bhardwaj sadar sunahum, Bhav bhanjan Raghunath bhajum, Tulasi tajiman pada. Great says Yajnavalkya said.
1: A nagy szent Yajnavalkya a következőt mondta.
2: Veliki svetac Yajnavalkya rekel.
0: O says Bhardwaj.
1: O Bhardwaj sent.
2: O svetce Bhardwaj.
0: I'm going to tell you the supreme, the divine quality of Ramchandraji, God Rama.
1: Elmesélem neked az Úr Rama, Rámának, Ramchandrajinak a legfelsőbb tulajdonságait.
0: You listen.
2: O božanskoj, o najvišoj osobini Ramchandrajija.
0: Listen to my telling.
1: Hallgasd a történetemet.
2: Poslušaj moju priču.
0: Tulsidas said.
1: Tulsidasji pedig azt mondja.
2: Tulsidasji je rekel.
0: The destroyer of ego and proudness and liberator of our birth and death.
1: Az egónk és a büszkeségünk lerombolója és az élet-halál körforgásából kiszabadító.
2: Onaj koji uništava naš ego i naš ponos i oslobađa od rađanja i smrti.
0: The lord of dynasty Ragukula.
1: Ragukul dinastija ura.
2: Gospod iz dinastije Ragukula.
0: Meditate and sing his name with devotion.
1: Meditál és ezt a nevet odaadással énekli